születtem, május édusán, egy ország tavaszán, 46-ban éppen. De régen, de param régen, úgy de régen,

jegyében születtek, május idusán, egy ország tavaszán. A bika jegyében születtem, május idusán, egy ország tavaszán, 46-ban éppen.

ilyen, olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Agyamra megyek, agyamra megyek, hogy néha ilyen, olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Látom, neked is fáj, hogy az agyamból minden.